0: capital. Yes, it was me.
1: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központot kereste fel, majd a páviai dómban gyerekekkel és a dél-amerikai bevándorló közösség tagjaival találkozott. Jövő hétvégén a pápa a földközi-tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Itthon szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pusfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok expressz és interrégió vonat korszerű, alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli-medencében. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Aki teheti 11 és délután 3 között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédő krémet. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. Napközben 31-37, késő este 21-27 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: that summer wet.
1: Küldd be a dalod!
2: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

living tapas. You are like a burning arrow.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard jazzlista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Siófok 3 napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. 4 különböző látásmód, 4 generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a 3 nap során Rieger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és 1 óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. G.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is Svájcban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Incidensek nélkül zárult tegnap a több ezres diáktüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. A helyi média beszámolói szerint a résztvevők még sötétedés előtt hazaindultak, ahogyan azt a szervezők biztonsági okokból előrejelezték. Az újvidéki tüntetés volt az első nagyobb hallgatói megmozdulása a május 23-ai belgrádi Slavia téri tiltakozás óta, amely összecsapásokba torkolt. Itthon szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják el a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpálya udvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul. 9 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vannak bizonyos játékszabályok, amik hasonlóak. Azt nem mondom, hogy ugyanolyanok, de amik hasonlóak, mint egy klasszikus énekesnél, egy operaénekesnél. Viszont óriási szabadságunk van, amiről úgy alapvetően a jazz is szól. Végül is mi is viselkedhetünk, vagy játszhatunk a hangunkkal úgy, és viselkedhetünk hangszeresként bármikor. És szerintem az egy igen nagy előny vagy erény, amikor valaki tudja is ezt alkalmazni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Ez a Jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Fogadjátok sok szeretettel a kedvenceimet.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Fogadjátok sok szeretettel a kedvenceimet.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Sziasztok! Kozma Orsi vagyok. Fogadjátok sok szeretettel a kedvenceimet.
1: The song is called Strange Fruit.

0: A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban.
1: Tokyo, that's Vinny.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Impro. Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Chico Rea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Már a másodfokú hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A kormány életbe léptette a vörös kódot, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság mindenkit megvisel. Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a 25. alkalommal megrendezett kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló magyar pszichológiai thrillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A filmfesztiválon 210 filmet vetítettek 49 országból, a versenyprogramban 10 dokumentumfilm és 12 nagyjátékfilm szerepelt. A sok napsütés mellett egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Délután 31-37, késő este 21-30 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Művészetek területén azt hiszem, hogy a tanároknak elsősorban a szerepe az, hogy bizonyos dolgokra ráébressze a hallgatókat, a tanulókat, és lerövidítse az utakat. Tehát amire én magamtól rájöttem volna, vagy akár úgy, hogy játszom X-el és Y-nal, és esetleg mond egy-egy tanácsot, ezt le lehet rövid, éveket lehet rövidíteni, hogyha egy megfelelő instrukció van, és mai napig úgy vagyok én is, ha bemegyek a jazz tanszékre tanítani, hogy ezt keresem magamban, hogy tudtam-e egy olyan mondatot mondani annak a növendeknek, aki bejött hozzám órára, vagy mondjuk zenekarri gyakorlatot is tanítok, hogy a zenekarral tudtam-e úgy dolgozni, hogy érezzék azt, hogy jaj, de érdemes volt, mert ez sokkal több az, mintha csak úgy próbáltunk volna.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Impro Jazz Club. Kedden 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ha megkérdeznék, hogy egy lakatlan szigetre melyik lemezt vinném, akkor valószínű az a Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans lenne. Egyszerűen mindig fel lehet fedezni új dolgokat a játékában, úgyhogy közben látszólag egyszerű dolgokat játszik. Keith Jarrett számomra egy felülről jövő áramlat, nem tudom, hogy ő mennyire hívő, de a zene egyszerűen átfolyik rajta, és a hangszer az abszolút a kezének a meghosszabbítása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küld be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bacsó Kristóf triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Csikóra és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett tárának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett tár alá esett az üzemanyagok ára. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint harmaduk gyerek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán. Július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság miatt Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel. Szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet 35,6 fokot 1976-ban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá Nagy-Britanniában. Közben Stonehenge-ben már több mint 20 000-en köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Ma délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország keleti felében nagy területen riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allianz Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bacsó Kristóf triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Suite hallható. Majd ezt követően Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nincs egyfajta igaz út, vagy egyfajta tökéletes iránymutatás, és ezért én is minden növendékemet arra bíztatom, hogy minél több embernek meg kell hallgatni a véleményét, minél több nézőpontot kell szerezni ahhoz, hogy minél gazdagabban, minél szélesebb szókincset tudja az ember kifejezni magát.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Lakatos Ágnes, pedagógus, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, előadó művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: 66.
1: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Én egy elég későn érő típus vagyok, én azt gondolom. Tehát, hogy így vidéki gyerekként nem zenész családba születve, elég későn jött ez az egész, valahogy beszűrem lett az életembe, aztán egyre erősebb lett a tinédzser koromba, de nem azt a klasszikus utat jártam, hogy akkor a gyereket 6-7 évesen beiratjuk a zeneiskolába, és akkor az egész család nyomja. Nekem egy teljesen másik utam van. Lehet, hogy ez is hozzá segített ahhoz, hogy önálló karriert építsek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén, július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhelymunka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BEC jóvoltából. Az oktatók a három nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. Siófok három napra ismét Amerika Jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apathy Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Négy különböző látásmód, négy generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Bacsó Kristóf triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah milícia kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krimben ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint egyharmaduk gyermek. Itthon rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést is ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is gyorsan tud mozgósítani a vasúttársaság. Holnaptól Budapesten és újabb 5 megyében lép életbe tűzgyújtási tilalom, az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el tegnap a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichotrillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Az időjárásról. Jelenleg főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország kétharmadára elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-28 fokos. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

expression.

0: Jazznapló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Bacsó Kristóf Triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Majd ezt követően Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek itt a Szakcsi Rádióban. Örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: A kötelező köröket tudjuk le az elején, ami nyilván közérdekű, de engem is természetesen ugyanannyira érdekel, hogy jelenleg hány formációban gitározol, vagy hány formációban közreműködsz?
4: Jelenleg nekem két fix zenekarom van, ebből a elsőképpen a Symbiosis 5-ot említeném meg, talán ez az olyan projekt az életemben, ami a legrégebb óta is működik, és talán a leginkább fontos számomra. Emellett pedig a Budapest Orchestra projekt. Ez egy big band zenekar, Tompa Ábel vezetésével. Ez még a másik olyan zenekar, ahol fixen én vagyok a gitáros.
3: Ha visszautazunk egészen a gyerekkorig, zenei impulzusok mikor értek először?
4: Azt hiszem, hogy az első ilyen komolyabb zenei impulzusok azok édesapám által értek engem. Egészen fiatal koromban. Én, nekem talán még óvodából is vannak olyan emlékeim, hogy az ő lemezeit elcsenem, és akkor hallgatom ezeket a alapvetően ilyen klasszik rockokat. Úgyhogy valahogy egyrészt rockzenéből jövök, és ugye hát ott az elektromos gitár az elég domináns szerepet tölt be, igen. És hát valahogy édesapámnak a lelkesedése ezek iránt, a zenék iránt, ez valahogy nagyon megfogott. Már egész fiatalon. De sokáig nem kezdtem el egyébként hangszert tanulni, csak nagyon, nagyon szerettem. Szóval, hogy tényleg megvan ez az emlék a fejemben, hogy azt hiszem, hogy talán egy Deep Purple lemez volt. Lehet, hogy valami válogatás lemez, de annyi volt a lényeg nekem gyermekkoromban, hogy egy csontváz volt a borítón, és hát ez nekem nagyon tetszett, szóval, hogy ez...
3: Nem lehet már leveró.
4: Így van, tehát, hogy ez...
3: Ami így kezdődik.
4: Ezt valahogy annak tudtam, hogy hát ez biztos valami nagyon, nagyon felnőtt dolog, amit nekem valószínűleg nem szabadna hallgatnom, úgyhogy ezt emlékszem, hogy ezt a polcról elcsentem, és akkor, amikor megszólalt például a híres daluk, a Smoke on the Water, az nekem, de tényleg ilyen 6 éves korban ez padlóra küldött, úgyhogy hát igen, és akkor sokáig nem gitároztam. Szóval én 13 éves koromban kezdtem hangszert tanulni, ez meg egyébként inkább a nagymamámnak a nyomása volt, hogy iratkozzak be zeneiskolába, mert hogy milyen jó dolog az. Ő egyébként óvónő, és emiatt valamennyire van egy óvónő volt, és hát emiatt van egy fajta zenei affinitása.
3: Mennyivel rálátása, hogy jót tesz a gyerekekkel,
4: igen,
3: hogyha
4: igen,
3: hangszer
4: igen,
3: közelébe igen. kerülne?
4: Igen. És akkor én elkezdtem 13 évesen klasszikus gitárt tanulni a Szentendrei Zeneiskolában. Az nem tartott annyira sokáig, talán 2 évet töltöttem ott, de mai napig meghatározónak gondolom a részben a pedagógiámban is, mert ugye pedagógiával is foglalkozom, és hát a zenéhez, meg a gitározáshoz való hozzáállásban is ez egy fontos dolog volt szerintem.

0: Van egy első pillanat, amikor valakinek a hatására mondjuk gitárt veszel a kezedbe?
1: A zeneiskolában?
0: Hát, vagy ha már azt megelőzően, akkor inkább az a pillanat érdekel, hogy mikor volt először a hangszer, úgy igazán testközelben.
1: Hát igazán testközelben van egy régi gyerekkori barátom, aki szintén gitározott, és ő előbb kezdte, mint én, és arra emlékszem, hogy amikor átmegyek hozzá lógni, akkor látom ott a falon a gitárt, és akkor nagyon...
0: Egy elektromos gitár?
1: Nem, az is klasszikus gitár.
0: Klasszikus gitár.
1: Aztán lett neki később elektromos is, az meg még jobban, szóval, de már klasszikus is teljesen beindított, úgyhogy igen, az talán ekkor volt először testközelben, igen.
0: És ekkoriban, vagy amikor már ugye a gitár, azt mondhatjuk, hogy megjelent az életedben, akkor kik voltak rád nagy hatással? Nyugodtan lehet ezek rock gitárosok is.
1: Hát ugye előbb említettem ezeket a klasszik rockokat, AC/DC, Deep Purple, ezek mindenképpen egész fiatalon. Aztán utána volt egy nagy Guns N' Roses korszak, ugye ott a Slash a gitáros, ez az egész Imázs, meg a nagy gitárszóló, nagy terpez, Bernadrág, ez nekem akkor nagyon tetszett. És aztán utána egyébként a jazz felé egy magántanárom, Petrovics Sándor által fordultam. Ő mutatta meg az első jazz felvételeket, amiket hallottam. És hát az is olyan volt, hogy olyan zenét, meg olyan hangokat hallottam, amit korábban ugye nem, és én ezt nagyon szerettem volna megérteni, hogy itt mi történik. Egy Joe Pass gitár felvételt mutatott egyébként, egy G blues volt, és hát teljesen, tehát az, hogy valaki annyira azt éreztem, hogy ilyen szabadon, amit csak szeretne kifejezni, amit csak akar fogni, azt ő le tudja játszani, és ez nekem nagyon, nagyon tetszett. Ez a fajta kifejező erő, amit ebben éreztem, nagyjából ilyen 16 lehettem így ekkortájt.
0: Ilyenkor ez hogy történik, hogy amikor ér egy ilyen behatás, akkor elkezdesz egy picit máshogy gondolkozni az addig megismert zenélésről, vagy technikailag kell valamin változtatni, hogy az már inkább úgy valóban átérsz, hogy ez már jazzes?
1: Hát nekem ez úgy működött, hogy ugye az én gitártanulásom során már volt ugye internet, ugye korábbi generációknál szokott ez lenni, hogy hát le kell ülni a lemezeket 16 milliószor meghallgatni, és akkor hát, ha valamit felszed belőle az ember. Nekem már ugye volt internet, ami részben nagyon jó is volt, mert elérhető volt az, hogy akkor bepötyögtem, hogy Joe Pass, G blues, és akkor bár semmit nem értettem belőle, de végül is le tudtam játszani. Mert ugye Gottát olvasni azt én tudtam, főleg a klasszikus tanulmányok miatt, azzal nekem nem volt gondom. De ugye ez részben hátrány is, mert hogy azért az nagyon jó, hogyha 16 milliószor meghallgat az ember egy lemezt, és a füle az közben fejlődik. Úgyhogy nekem például ez volt az egyik már konzis tapasztalatom, hogy a technikai meg zeneelméleti tudásom az előre haladott, viszont a fülem az talán kevésbé, úgyhogy nekem a fülfejlesztéssel például sokat foglalkoztam, hogy ez a két skill, ez ugyanoda érjen.
0: Ja, ez teljesen egy ilyen elkülöníthető, létező munkamódszer?
1: Igen, volt ilyen óránk Pozsár Máté vezetésével a konziban, hogy másfél órán keresztül zongorázott különböző dolgokat, és ez volt a feladat, hogy akkor ezt az akkordot fel kell ismerni, a hangközt fel kell ismerni, ezt a dallamot le kell tudni írni, úgyhogy igen, azok nagyon hasznos órák voltak, igen.

0: És mennyiben szűkült az addigi rockzenei érdeklődésed, és ekkoriban mennyire tágult ki a jazz zenei?
1: Eléggé, szóval, hogy amikor először bejött a jazz, akkor már majdnem ilyen sznobériába hajazóan azért eléggé elkapott a dolog.
0: Gitárosok mentén?
1: Főleg gitárosok mentén, igen. Szóval hát ezek a nagy öregek, ugye Joe Pass-t említettem, Wes Montgomery, Hörbeliszt imádtam, Jim Hall, szóval ezek az arcok, és utána valahogy mérséklődött, szóval volt egy ilyen pár év, amikor tényleg ez a csak jazz, és ami nem jazz, ez hülyeség, de most már ez egy egészséges balanszban van, azt hiszem, hogy mindenfajta zenei stílus felé nyitott vagyok, és szeretem egyébként. Meg hát a mai napig hallgatok rockzenét, hallgatok elektronikus zenét, de hát nagyon sok jazz is persze, úgyhogy én úgymond ténylegesen mindenevő vagyok.
0: És ilyen szempontból, amikor zenét hallgatsz, akkor ez a bizonyos fülelésed, ez hogyan működik? El tudod engedni, hogy ne szakmailag hallgass mondjuk akár bármilyen témájú zenét, vagy műfajú zenét?
1: Hát, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon ritkán van ez, hogy tényleg úgy tudok zenét hallgatni, hogy illetve hát, hogy tudatosan kell ezt, erre fókuszálnom akkor, hogy én ezt a lemezt most nem úgy akarom hallgatni, mint jazzzenész, meg mint szakmabeli, hanem azért érdemes néha az idézőjeles egyszeri hallgatónak a fülével is gondolkodni, hiszen alapvetően

0: el. Ugye ez úgy működik, hogy a tanév ugye szeptemberben indul, és márciusban van előtte a felvételi, és a felvételin egy, én ott ácsorogtam, nem ismertem senkit, és ott állt egy másik srác, ő is ácsorgott, és nem ismert senkit, és akkor megszólított, ő volt a zenekarnak az zongoristája, Kapolcsi Szabó Levente, és akkor én emlékszem, hogy mentem hazafelé, és akkor mondtam a páromnak, hogy hát beszélgettem egy sráccal, és valószínűleg itt most akkor majd együtt fogunk zenélni, eléggé az jött le nekem, hogy... És hát tényleg, szóval, hogy ez idestova 10 éve lassan, úgyhogy igen. És hát ugye Majsai Roland is az osztálytársunk volt, úgyhogy az első zenekari gyakorlat órán már amikor ugye ő dobolt, Levente zongorázott, én gitároztam, azért ott én legalábbis úgy gondolom, hogy lehetett érezni, hogy ez egy ilyen jó csillagállás volt.
1: És aztán később jött az életedbe ez a Big Band zenélés iránti vonzalom?
0: Igen, ez már egyetemista voltam, sőt az is lehet, hogy már talán végeztem is az egyetemen, amikor felkért Tompa Ábel, hogy legyek ennek a Big Bandnek a része. Úgyhogy igen, ez egy későbbi dolog. Van ugyan a zeneakadémián ilyen, hogy nagy zenekari gyakorlat, az ott annyira nem fogott meg engem.
1: László Attila vezetésével?
0: Így van, László Attila vezetésével. Azért nem fogott meg talán, mert azért ez a Big Band, ez egy nagyon külön műfaj, és ez nem egészen olyan, hogyha az ember tud gitározni, meg tanul jazz gitározni, akkor a Big Bandet is ki tudja pipálni, ezt tényleg külön le kell ülni, és foglalkozni vele, hogy milyen az, hogyha Big Bandnek része az ember gitárosként.
1: Mi a vonzó abban, hogy gitárosként valaki egy Big Bandnek a tagja legyen?
0: Szerintem abban nagyon más, hogy ugye a Big Bandben ténylegesen a ritmus szekciónak a része a gitár nagyon sokszor. Persze van, hogy kap szólót az ember, és akkor meg lehet mutatni, hogy nem tudom, mi a pálya, de ugye tényleg az inkább annak van itt szerepe, hogy ugye kíséri az ember, és ez a fajta együtt figyelés, meg a közös játék a dobbal és a bőgővel, meg akár a zongorával, ez nagyon izgalmas tud lenni. Közben zeneileg nem feltétlenül annyira komplex a dolog, de az, hogy ha tényleg csak, hát most szakmai leszek, de hogyha negyedeket játszik ugye a walking bass, ugye hoz egy swinget, egy dobos, és akkor ugye a gitáros is negyedeket játszik. És az, hogy ezeknek a negyedeknek, ezek hogyan vannak szinkronban, mert ugye van, hogy egy picit előtte van a bőgő, egy picit mögötte van a dob, és ahogy ez az egész közös nevezőre kerül, ez nagyon izgalmas tud lenni szerintem. Úgyhogy például ezt mondanám én a Big Bandhez, hogy ez izgalmas volt nekem, hogy most nem mint szólista vagyok itt, meg nem mint kvázi egy ilyen front alakja egy zenekarnak, mint mondjuk a szimbiózisban, ott ugye azért nagyon sokat szólózom, én játszom a témákat, stb. A Big Bandben ez, hogy kísérni együtt, és hogy az legyen izgalmas, hogyha kíséret önmagában is, ha levesszük róla a szólót, hogy annak is izgalmasnak kell lennie, és kreatívnak.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Nyilván, amikor említetted, hogy Slash és egyéb formációknak a híres gitárosai, akkor azért a szólózás iránti szeretet az valahonnan azért érthető, hogy honnan tudsz meríteni, amikor mondjuk megérkezel egy olyan szituációba, hogy szóloznod kell egy jazz koncerten a színpadon, de mennyire volt egyáltalán könnyű neked az improvizációt elsajátítani, vagy legalábbis úgy belehelyezkedni, vagy úgy elengedni magad igazán?
2: Improvizációval nekem talán kimerem mondani, hogy soha nem volt akkora gondom, ez valahogy mindig olyan természetesen jött, hogy lehet ilyet, hogy improvizálni a...
1: Ez a technikai, vagy a szakmai, vagy a gitárnak a nagyon magabiztos ismeretéből ered, hogy igazából mivel mindent tudsz a hangszeren, ezért az, hogy te most ott mit improvizálsz, vagy mert ezért azt gondolnám, hogy jó, rendben, azt le fogod tudni játszani, de azért ami elindul fejben, hogy azért az az érdekes, hogy kinek mi indul el egy improvizációra.
2: Biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a nagyon magabiztos ismerete az segít ebben, sőt, ez biztos, hogy benne van. És hát én mindig ilyen voltam, én mindig imádtam gyakorolni, és a mai napig, ha tehetem, akkor órákat gyakorlok lehetőleg minden nap, és azt érzem, hogy nem is az, hogy szeretek gyakorolni, de kell is gyakorolnom, szóval, hogyha nem gyakorlok, akkor inkább gyakorlok. Úgyhogy biztos, hogy ez is benne van, hogy a gitárnak a magabiztos ismerete, meg a zeneelméletnek az ismerete, az segít ebben. Ugye hallásfejlesztés, amit említettem, az is, hiszen a fejben akkor indulnak el dolgok, hogyha, legalábbis nálam, hogyha hallom a többieket, és szerintem a jazzzenében ez az egyik legszebb dolog, hogy ugye mi például egy szimbiózis fájban ugye öt különböző individuum együtt zenélünk, és létrehozunk valami demokratikusan közöset, de valahogy mindenkinek benne van az egyéni hangja is, és hogyha én ezt hallom, mondjuk hallok a zongorában egy olyan akkordot, amit felismerek, akkor ugye az más irányba tudja lökni az improvizációt, és ez a nagyon izgalmas benne szerintem, és ehhez viszont egy kicsit hallgatóként én azt gondolom, hogy kell hozzáérteni, hogy ezeket a dolgokat fel tudja ismerni az ember, hogy most itt egy olyan akkordot fogott a zongorista, hogy reagált rá a szólista, és most egy olyan ritmust játszott a bőgő, hogy a dob lekövette, és ez mennyire király volt, úgyhogy igen, ezek nagyon fontos dolgok.
1: De 100%-osan abban a pillanatban születik meg ezek szerint egy adott improvizáció, hogy vannak, ahonnan tudsz azért meríteni?
2: Hát én nekem a csodálatos tanárom Gyémán Bálintnak volt egy ilyen mondata még a konziban, hogy nem a színpadon kell feltalálni a spanyol viaszt, szóval azért jó, hogyha az embernek megvan az a fajta eszköztára, amihez tud nyúlni, hogyha éppen nem jön az ihlet, vagy a szikra, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. De persze, mert hát ugye, ha az ember játszik egy koncertet, azért nagyon sokszor nem az a fajta körülmény van, amit az ember ideálisan elképzel egy ilyen helyzetbe, tehát az ember utazik.
1: Persze.
2: 600 kilométert, meleg
1: nehéz,
2: van.
1: Hogy még ott az ihlet nagyon...
2: Igen, igen, és akkor csak benzinkutas hotdogon él egy hete, és
1: ez önmagában nem elég inspiráló.
2: Így van, és akkor ugye le kell játszani a koncertet, és akkor még legyen az, hogy inspirált és csodálatos. És igen, szóval, hogy megvan persze az eszköztár, amihez ilyenkor tud nyúlni az ember, de hát egy ideális helyzetben azért igen az a cél, hogy mindig megszülessen ez a fajta csoda, ami egyszerű és megismételhetetlen.
1: Említetted már a pedagógus vonalat nagymamád által a családban. Akár miatta is, vagy esetleg ilyen családi vonulat miatt is lehetett neked ilyen fontos, hogy te is aztán tanítani kezdtél?
2: Lehet, megmondom őszintén, erre még nem gondoltam. Igazából én azt láttam a pályám elejétől kezdve, hogy ugye tanít mindenki. Tehát ugye nekem tanáraim voltak konziban, előbb említettem Gyémán Bálint, Juhász Gábor, ők mind a ketten csodálatos pedagógusok, és hát az egyetemen is Horányi Sándor, ugye őt már egészen fiatalon, ő ugye a Pomázi Zeneiskolában tanított sokáig, azt hiszem több mint 30 évig ott tanított jazzgitárt, és én meg ugye szentendrei vagyok eredetileg, szóval őt viszonylag régről ismerem. Úgyhogy ezt láttam valahogy, hogy mindenki zenél, mindenkinek megvan a saját zenei világa, de emellett a tanítás is egy fontos dolog. Úgyhogy valahogy én nekem ez az elejétől kezdve úgy, mintha evidens lett volna, hogy tanítás és zenélés is ennek a mesdjéjén a balanszírozás.

0: És mi az, ami meghatározza a te oktatói szemléletedet, hogyha lehet egy ilyen egyediséget meghatározni?
1: Szerintem azt próbálom kiépíteni most már évek óta, hogy ugye a jazz oktatásnak, meg a jazz zenének eleve elég nehéz oktatni ezt a műfajt. Szóval önmagában a műfaj az nem régi. Tehát mondjuk 100 éves, kicsit talán már több. Azt hiszem, hogy 1912 az első lemez, amire azt mondjuk, hogy az már jazz. De hogy maga az intézményes körülmények között az oktatása, az meg aztán főleg nem. Szóval talán 60-as évek vége, amikor lett ugye a Zeneakadémián oktatás, intézményes körülmények között oktatás, bár akkor még nem Zeneakadémiának hívták. Na a lényeg, hogy elég nehéz magát a műfajt is megfogni, és főleg az, hogy alapfokon egy kisgyereknek átadni ezt, vagy egy fiatal növendéknek átadni, úgyhogy én azt próbálom már évek óta megfejteni, hogy hogyan lehet a jazzt úgy oktatni, hogy egy hasonló keretrendszere legyen, meg egy hasonló struktúrált felépítettsége legyen, mint mondjuk egy klasszikus gitárnak, mert ott ugye van gitáriskola 1, 2, 3, 4, azon végig megy a növendék, és akkor tud gitározni.
0: Valami lesz.
1: Valamennyire így van. Úgyhogy valami ilyesmit próbálok én a saját oktatásomban kiépíteni. Tervezek is egyébként majd remélhetőleg a nem annyira távoli jövőben valami oktatóanyagot is készíteni, mert sok jó oktatóanyag van, de ugye ezek többnyire angol nyelvűek. És hát például ez egy akadály nálam az oktatásban, hogy hát 9 éves a tanítvány, és most kezdett el angol tanulni. Nem biztos, hogy ez a Berkeley-ről kijövő csodálatos jazzkönyv, az neki van számva, úgyhogy jó lenne valami kézzelfogható magyar gyerekeknek szóló tankönyv jazzgitározással kapcsolatban, úgyhogy szép feladat ez.
0: Lehet említeni, hogy hol tanítasz?
1: Igen, én a Tóth Aladár Zeneiskolában tanítok, most már idestova 3 éve jazzgitárt.
0: És a nagyjából milyen korosztály, akik kezed alatt fejlődnek?
1: Elég változó. Van egészen kicsi is, tehát ez a 8-9 év, ez nagyjából itt szokott elkezdődni.
0: És
1: van...
0: már jazzgitár a 8-9 éves?
1: Igen, és erről pont beszélgettem nemrég egy kollégámmal, hogy ez vajon jó-e, vagy hogy ezt meg lehetne csinálni úgy, vagy nem kellene annak ilyen szabályszerűnek lennie, hogy akkor legyen X év klasszikus gitár, ugye nálam is ez volt, hogy klasszikus gitár, és akkor onnan fordultam az elektromos gitár, meg a jazz felé. De hogy nem kellene ez egy ilyen szabály legyen az oktatásban, vagy a gitároktatásban, hogy legyen meg egy klasszikus alap, és akkor utána lehet jazzelni. Hogyha egyébként meg lehet csinálni, szóval azért én figyelek arra, hogy a technika fejlődjön, hogy az új rendek, a pengetőt, szóval hogy én mindenfajta technikai klasszikus alapokon nyugvó tudást is próbálok átadni azzal együtt, hogy ugye hát végül is jazzelni tanulunk a gyerekekkel. De elég változó a korosztály, tehát 8-9 éves kortól van egyetemista, 25-6 éves tanítványom is, úgyhogy igen.
0: És a legtöbben szeretnének valamilyen jazz karriert befutni szerinted, vagy van, aki csak így a saját magát képezné, mondjuk főleg, hogyha mondjuk 20 évesen, hát nem mintha öreg lenne, csak azért úgy gondolkozom ezen, hogy nyilván sok ajánlnak úgy gitártanárhoz, milyen eljárhatna jazzgitártanárhoz, aztán lehet, hogy ott el van otthon vele.
1: Én szerintem inkább talán ez a helyzet, szóval azért alapfokú zeneiskolában szerintem, hogyha a diákoknak a 10% a zenei pályára megy, az már egy magas aránynak mondható, de ez nem is baj szerintem, szóval nagyon sokat lehet tanulni a zenéből, meg egy hangszernek a gyakorlásából, akkor is, hogyha nem lesz végül zenész az ember, de egyáltalán azt a fajta kitartást és koncentrációt, amit ez igényel, meg a monotonitásnak a tűrését például, tehát az, hogy tényleg minden nap órákra leülni, gyakorolni, az szerintem egy elképesztő skill, és ezek fontos dolgok lehetnek a jövőben és az életében, akár nem zenei pályán.

0: hogy látod az oktatásban, mondjuk, ha jönnek hozzád fiatalok, akkor a jazz történettel, vagy maradjunk csak a gitárosoknál, akkor érdemes a kezetektől elindulni és úgy mutatni nekik, vagy van, akit rabul lehet ejteni, mondjuk egy viszonylag mostani felvétel, és akkor onnan szépen visszaindulni. Tehát van érdeklődésük a régiek iránt, inkább így kérdezem?
1: Én azt gondolom, hogy van, és itt az összekötő elemnek én a blues-t mondanám. Hogy én azt éreztem mindig, amikor ilyen bluesos felvételt mutatok, hogy az valahogy mindig betalál, de tényleg szóval.
0: Mi lehet az oka?
1: Hát valahogy a blues az a föld, vagy nem tudom, az alapja ennek az egésznek. Valahogy ez, mert ugye azt rockzenében is hallják, tehát egyszerűen ismerősen hangzik, nyilván hallják, hogy ez nem az, de valahogy ott van egy olyan kapcsolódási pont a felhívás-felhívás válaszforma, ami mondjuk egy bluesnál jellemző, az is például egy olyan struktúra, amit könnyű érteni, hogy szóval valahogy ott mindig úgy felcsillan valami, úgy érzem.
0: Mondjuk kiket mutatsz a bluesból, amilyen felhívó?
1: Hát én szerintem, ugye említettem ezt a Joe Pass Blues-t, azért az nálam klasszikus. Is nem véletlenül talált be, de West Montgomery-t szoktam mutatni, azt általában szeretik, mert hogy ugye nagy gitár, hüvelykúja, penget érdekesen néz ki, szóval meg hát nem csodálatosan is zenél, úgyhogy általában...
0: És akkor onnan már szívesen hajóznak el akár, onnan már jöhetnek az első kis jazzes behatások?
1: Igen, és amit én még szoktam mutatni, amit ebben a tanévben nagyon élveztek, a Herbie Hancocknak a Headhunters lemeze. Az ugye már kicsit ilyen funkis, fusionos vonal, de azt imádták, szóval van ugye ez az intro, a Watermelon mennek, ez az ilyen afrikai sípok, meg mindenféle húhogás, és nagyon szerették a gyerekek, úgyhogy tök jó volt.
0: Még a hangszerről nem keresztelek, hogy neked egyébként van-e valami olyan mániád, vagy fontos-e, hogy neked adott típusú gitárod legyen, vagy van-e ebben bármi olyan elvárásod, amin szívesebben játszol, vagy ami speciálisan szólal meg a kezeid között?
1: Én alapvetően szeretem a jazz gitárokat. Szerintem igen, nincs is tömör testű gitáromnak. Ugye a jazz gitárnak ez az ismertetője, hogy ez egy elektromos gitár, de üreges vagy félig üreges teste van, mint mondjuk egy klasszikus vagy akusztikus gitárnak. Úgyhogy én szeretem a jazz gitárnak a hangját nagyon, meg szerintem egy nagyon karakteres és jól kezelhető sokoldalú hang egyébként, úgyhogy főleg jazz gitár, ami nekem a fő profilom, de egyébként pont a Tompa Ábellel csináltunk egy stúdió munkát az elmúlt hónapban, ahol nagyon sokat kellett akusztikus gitáron játszanom, és egyébként az is nagyon tetszett, úgyhogy ja.
0: De abban is ilyenkor segítség az, hogy van klasszikus gitártudásod, vagy egyébként ez nem annyira függ össze?
1: Szerintem itt most ez annyira nem volt fontos, hogy nekem van klasszikus tudásom, tanítottam is évekig egyébként klasszikus gitárt. Hát ugye ezek a stúdiók alkalmával ugye azért elég konkrétan meg van írva, hogy az embertől mit szeretnének, hogy mit csináljon, úgyhogy...
0: A monotonitás tűrés itt is előjön.
1: Igen, igen. Tehát tényleg a stúdiózás az úgy néz ki, mintha az embernek lenne egy kvázi polgári munkája, hogy 10 órakor bemegy a stúdióba, és este 6-kor hazamegy, és van egy ebédszünet mondjuk, és ez a... Úgyhogy igen, ez... Monotonitás tűrés, így van.
0: Hogyha most egy picit előre lehet tekinteni akár heteket, hónapokat, akkor mennyi minden vár rád, ha csak ezzel a két formációval gondolkozunk?
1: A szimbiózissal a nyár az viszonylag szép lesz szerintem. Múlt hétvégén játszottunk Pilis Boros Jenőn a B52 Jazz Fesztiválon. Ha valaki ott volt, akkor innen is köszönöm. A következő koncertünk az július 10-én lesz Balatonbogláron, ez a Jazz és Bor Fesztiválja nevet viseli, de fogunk játszani a Művészetek Völgyében, lesz majd Budapest Jazz Club, Opus Jazz Club, illetve szervezés alatt van most egy horvátországi és egy szerbiai mini turné is. Egyébként érdemes bekövetni a zenekart Facebookon és Instagramon, és ott minden koncertünkről, meg minden aktualitásról időben tájékoztatjuk a kedves követőinket. Úgyhogy ott ilyesmi dolgok vannak. Az Orchestra projekttel én egy koncertet emelnék ki, talán itt decemberben lesz majd egy Mipa Bartók nagy terem. Ez ugye a Macskafogó projekt, úgyhogy ez a Macskafogó élőzenés filmvetítés. Ez biztos, hogy nagyon király lesz.
0: Meg Ábel mesélt pont arról, hogy lesz majd az első lemez, és annak így is van. Valahogy decemberben talán a igen. Dohnányi Ernő zenei központban, szóval valami azért ott is így elég van. Szépen alakulnak igen, a
1: igen.
0: dolgok.
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes folyamat, hogy ez a zenekar, ez a Budapest Orchester projekt, ez alapvetően kicsit ilyen a klasszik big band repertoárral kezdte a működését, és most talán az elmúlt egy-másfél évben kezdett el afelé fordulni, hogy akkor saját szerzemi. Tehát például ez a szerzői lemez, amit említettél, ez egy olyan lemez, ahol a különböző tagoknak a számai vannak big bandre Ábel által meghangszerelve, és ez egy nagyon izgalmas dolog, és lesz ennek így van a rádióban bemutató koncertje.
0: És még egy dolgot hadd kérdezzek meg, említetted Szentendrét. Igen. Szentendrén most hogy néz ki a jazz élet? Vannak egyébként szép számmal koncertek, nem tudom ezekre mennyire szoktál eljutni, vagy visszamész-e, vagy még ott vagy-e, vagy nem ott vagy. Csak kíváncsi vagyok, mert olyan érdekes, hogy egyébként rengeteg helyen azért vannak kiválóbbnál kiválóbb jazz koncertek Magyarországon, és ha most pont nem Budapestre fókuszálunk, hanem egy picit a vonzás körzetére, mégiscsak egy Szentendrével, akkor kénytelen vagyok ezt megkérdezni.
1: Szerintem Szentendre az egy elég jó gyűjtőhely a jazzzenészeknek. Egyébként nagyon sok szakmabeli jön így erről a környékről. Tehát ugye a Pomázi Telekivattai iskolában nagyon régóta van jazz tanszak, meg hát ugye Szentendre is művészváros, úgyhogy nagyon sok kollégám erről a térségről való. Nevetgéltünk is ezen a konzimban, hogy igazából ezek vagy szentendreiek, vagy egyébként erdélyiek. Nagyon sok erdélyi van, aki Budapestre jön a jazz miatt. Úgyhogy vannak ott koncertek. Hát ugye nyáron ott szerintem mindennapos majdnem az, hogy van valami. Jó, mindennapos nem, de mondjuk minden héten azért van hétvégente valami fesztivál, vagy valami, és akkor lehet menni bazsaválni. Így van.
0: Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és köszönöm, hogy meséltél egy picit a eddigi pályádról.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Virág Benedek, jazzgitáros, gitártanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Siófok 3 napra ismét Amerika jazz barlangjává változik. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a Balatonnál a 23. New Orleans Jazz Fesztivált. Az ingyenesen látogatható koncerteken fellép többek között a Benko Dixieland Band, az Apáti Dixieland Band és a Hot Jazz Band is. Különleges programokat és fejlesztő workshopokat kínál a Budapest Jazz Club zenetábora, melyet idén július 7-től 9-ig rendeznek meg. Hangszeres mesterkurzusok és zenekari műhely munka, közös zenehallgatás és ingyenes koncertlátogatási lehetőség a BIC jóvoltából. Az oktatók a 3 nap során Riger Attila, Máté László, Elek Norbert és Kaszás Péter lesznek. 4 különböző látásmód, 4 generáció állít emléket a magyar és nemzetközi jazz élet kiemelkedő zongoristájának, Szakcsi Lakatos Bélának. Július 8-án a Budapest Modern Jazz Klubjában Grencsó István, Orbán György, Éles Máté és ifjabb Szakcsi Lakatos Béla egy szabad, rögtönzéses koncerten pótolja azt az elmaradt előadást, melyet a jazz legenda 2021-ben éppen ezzel a formációval tervezett színpadra vinni. A Szakcsi Rádió névadója ezen a napon lenne 83 éves.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és 1 óra között a Petőfi Rádióban. Benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében A Bacsó Kristóf triát koncertje, majd a numero 1-es Jazz Vit hallható. Közreműködik Olácumo Árpád, Juhász Márton és Lionel Lueke, valamint Bálint János, Oravesz György, Tóth Kispéter és Kérdő Gábor.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Bacsó Kristóf Triád koncertjét, majd a numero 1-es jazz vitet hallották. Közreműködött Olácumó Árpád, Juhász Márton és Lionel Lueke, valamint Bálint János, Oravesz György, Tóth Kispéter és Kérdő Gábor. A felvételek az Opus Jazz Clubban, valamint a Nádor teremben készültek 2015. december 5-én és 2000. március 25-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második részében Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertje hallható. Közreműködik Riccardo Fioravanti és Stefano Bagnoli.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Thank you.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának második részében
1: Chick Corea és Gary Burton, valamint a Dado Moroni Italian Trio koncertjét hallották. Közreműködött Riccardo Fioravanti és Stefano Bagnoli. A felvételek a zürichi Limmat House-ban, valamint a szombathelyi Lamantin klubban készültek 1979. október 8-án és 2017. június 19-én.
2: Ez volt a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Kapcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah. You wanna step into the party?

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jumaha. Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.